0: Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Mediaduna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. június 7-e vasárnap van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. I danas 7. lipnja u nedjelju vas očekuje bogata emisija ispunjena čestitkama i glazbenim željama koje dolaze iz raznih krajeva naše domovine. Uz pjesmu slavit ćemo rođendane, imendane, obljetnice i podijeliti lijepe trenutke i to uz poznate melodije. Ostanite s nama u društvu tonskog snimatelja Ladislava Strasera te dežurnog urednika Andrije Pavlekovića. Dobro nam došli!
2: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
1: Robertu Dorobošu u Barču povodu imendana sve najbolje, dobro zdravlje i dug život želi obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent, és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház Beloyanisi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Bacsi Kelek, a rendkívüli tehetségű magyar cigány jazzmuzsikus, akinek neve hosszú ideig inkább külföldön csengett ismerősen, miközben itthon méltatlanul háttérbe szorult. Az utóbbi időszakban azonban ismét egyre több szó esik róla, koncertprogramok, megemlékezések és szakmai írások idézik fel különleges pályafutását, amely a magyar cigányzene és a modern jazz történetének egyik legizgalmasabb fejezete. Bacsi Kelek 1926-ban született Budapesten, cigány családban. Gyermekkorában hegedülni tanult, de hamarosan a gitár és a jazz világa kezdte igazán foglalkoztatni. Nem akadémiai képzés formált a zenésszé, hanem ösztönös kíváncsiság és kivételes hallás. Már fiatalon olyan természetességgel mozgott a hangszerek között, amely kortársait is lenyűgözte. Tizenévesen már Budapest egyik legismertebb szórakozóhelyének, az Arizona mulatónak a jazzzenekarában játszott. Egyre több neves muzsikussal került kapcsolatba, többek között Cifra Györggyel és Tabányi Mihállyal is fellépett. A 40-es évek végén már a modern jazz új irányzata, a bebop foglalkoztatta. Ismerte és értette ezt a korszakos jelentőségű zenei nyelvet, amely akkoriban Európában még alig volt jelen. Radics Gábor triójában olyan zenészek mellett játszott, mint idős Pege Aladár, és már ezekből a korai felvételekből is hallható különleges improvizációs érzéke. Később Nyugat-Európába került, és hosszabb vándorlás után Párizsban telepedett le. A francia főváros ekkor az európai jazz egyik központja volt, ahol Bacsik gyorsan ismert muzsikussá vált. Több nyelven beszélt, köztük arabul is, így könnyen mozgott a nemzetközi közegben. Az 50-es, 60-as években már a francia jazz élet meghatározó szereplői között tartották számon. Amerikai jazz muzsikusok is szívesen dolgoztak vele, és hamar híre ment annak a különleges gitárjátéknak, amelyben a cigányzenei érzékenység, a swing és a bebop szabadsága egyszerre volt jelen. Sokan Django Reinhardt örökösének tekintették, bár Bacsik egészen más karakterű zenész volt. Míg Django játékát a manus cigány jazz világa határozta meg, addig Bacsi Kelek sokkal nyitottabban fordult a modern jazz felé. Szívesen kalandozott latin zenei irányokba is, és mindig napra kész maradt a korszak új zenei törekvéseivel kapcsolatban. Később az Egyesült Államokban telepedett le, ahol zenészként sokféle helyzetben kellett helytállnia. Játszott cigányzenekarokban, jazz együttesekben és a világsztárok közelébe is eljutott. Pályája során egyszerre tapasztalta meg a nemzetközi sikert és a művészlét bizonytalanságát. Bacsi Kelek 1993-ban hunyt el, viszonylag csendben és kevéssé megbecsülve. Az utóbbi években azonban újra előtérbe került neve, és egyre többen fedezik fel felvételeinek különleges világát. A mostani megemlékezések és koncertesemények is azt mutatják, hogy életművel ma már nem csak jazz kuriózumként fontos, hanem a magyar cigányzenei örökség kiemelkedő részeként is. Bacsi Kelek művészete arra emlékeztet bennünket, hogy a magyar cigány jazz muzsikusok nem csak a hagyományos zenében, hanem a modern jazz történetében is maradandót alkottak.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Bacsikelek felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is. Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban. Ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Nyár előhavában, június 7-én, ebben a hónapban első alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk témáit a következő órára. Az egység fontosságát hirdette. Nemzetközi elismerést kapott Alekszov Ljubomir, a szerb közösség volt szószólója. Folytatódik a nyelvtanulásra ösztönző tehetségprogram. A szlovák nemzetiségi iskolák felsőseit támogatják. Lélekhez szóló dallamok és énekek. Visszatérő vendégek koncerteztek a Békés Csabai Román Ortodox templomban. 20 éve működik a horvát Prvid szigeten a művésztelep. Alkotásaikból most Budapesten láthatnak válogatást. Nem csak a felmenőktől, hanem Dél-Tirolban is tanulta a harmonika játékot a baranyai Pappert Gábor és lánya Anna. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket. A következő szűk egy órában tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Paulik Anton szlovák nemzetiségi szószóló az országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában június 1-én a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának álláspontját ismertetve elmondta, hogy a bizottság tagjai a tervezet elsődleges céljával egyetértettek, a takarékosság szükségességét elfogadták. Ugyanakkor, mivel egy szószóló mandátumát országos listán szerzi, nem egy területi egységhez vagy egyéni választókerülethez kötött, javasolják, hogy a nemzetiségi listán mandátumot szerzett képviselőket és a nemzetiségi szószólókat a Budapesten lakhellyel nem rendelkező képviselőkkel azonos módon kezeljék.
0: Taggyűlés tartott május 27-én az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata budapesti székházában megrendezett ülésen elfogadták a szövetség 2025. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. A résztvevők áttekintették az új kormány megalakulásával kapcsolatos közös feladatokat és egyeztették a közeljövő terveit. Emellett Gugály János szószólóvá választása miatt a megüresedett alelnöki pozícióra Kozma Györgyöt, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata elnökét választották.
1: A pozsonyi régió mutatkozott be Budapesten a Szlovák Intézetben május végén. Északi szomszédunk Kis-Kárpáti régiója a turisztikát, kerékpározást és a gasztronómiát kedvelőket is várja nyáron. Pozsony is számos fesztivált kínál, és a magyarok körében népszerűek a történelmi rendezvények. Erről már Szonya Jelinková, a szlovák turisztikai képviselet vezetője beszélt Bencsik Jánosnak.
2: Közös nem csak a folyónk, ez a főváros valaha közös volt, tudjuk, hogy itt koronázták meg 18 királyt és királynőt a Habsburg családból, tudjuk, hogy mikor 1526-ban megjött a Mohácsi vész, akkor kellett valahol egy parlamenti főváros, és az Pozsony volt. Máma is nagyon sok magyar jön a koronázási menetre, ami július 24-26-ig fog zajlani a fővárosba.
3: Kit koronáznak meg idézőjelben az idén?
2: Minden évben a meneten azért valakit megkoronázunk, és az van tervben, hogy Mária Teréziát fogjuk megint koronázni. Mikor koronáztuk utoljára Mária Teréziát, akkor Habsburg Georg Ottónak a fia ott volt a koronázáson, a jezsuita templomba, Pozsonyba. Most a menet fog menni a főtérre, és ott lesz a koronázás. Úgyhogy kell jönni, meg kell nézni, és örülni kell biztosan olyan dolgoknak, amit találunk Pozsonyba, mert közösen megyünk tovább Európába.
0: Május 29-én látogatást tett a Szegedi Nemzetiségek Házában dr. Gyenei Laura, ombudsman helyettes asszony. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztos helyettes, Purosz Alexandrosz görög nemzetiségi szószólóval, valamint a Nemzetiségi Szövetség elnökasszonyával, dr. Lippai Halasi Barbarával megvitatta a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetét, az érdekképviseleti feladatokat, különös tekintettel a nemzetiségeket érintő választási szabályokra, majd lehetősége volt megismerni a szegedi nemzetiségi szervezetek együttműködő munkáját és az úgynevezett szegedi modellt.
1: Román filmnapokat rendeztek négy békési településen május végén és június elején. Gyula, Batonya, Kétegyháza és Mékerék közönsége két nagy sikerű román produkciót tekinthetett meg. Tudor Giorgio Libertate Szabadság című filmjét, valamint a világhírű teniszező Ilian Stase életét bemutató Nasti című dokumentumfilmet. A rendezvény több magyarországi román intézmény és szervezet együttműködésével valósult meg.
0: A Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata június 12-én pénteken rendezi meg a 19. országos horvát zarándoklatot az egykor horvátok lakta Drávamenti Réf faluban. A program gyalogos zarándoklattal és a zarándokok megáldásával indul Felső Szent Mártonból. A találkozó központi eseménye a 11 órakor kezdődő Szent Mise lesz.
1: A csipke bűvöletében címmel nyílt kiállítás májusban a Budapesti Szlovák Intézetben, melyen bemutatkoztak a csetneki divatmárka megálmodói, azok a gömöri alkotók, akik a csetneki csipke hagyományát kortárs formában értelmezik újra. Az alkotások többféleképpen idézik meg gömör textil hagyományait és a divat szépségét, ugyanakkor betekintést engednek a divattervezés világába is. A kiállítás június 16-áig tekinthető meg a Rákóczi út 15 szám alatt.
0: A pécsi August Sénoa Horváth Klubban folytatódik a nyári koncertek a klubban programsorozat. Június 12-én a Misina zenekar lép fel. A szabadtéri rendezvény ingyenes.
1: A Batonyai Szerb Általános Iskola 8. osztályos diákjainak ballagási ünnepségét jövő pénteken, június 12-én délután 3:30-tól rendezik az oktatási intézményben. Idén 9 tanuló búcsúzik el.
0: A Bárka Újbudai Nemzetiségek Fesztiválja idén június 13-án várja az érdeklődőket. A Feneketlen tónál táncázzal, kulturális és gasztronómiai programokkal reggel 10 órától este 10 óráig. Újbuda a város egyetlen szeglete, ahol 13 nemzetiség él, így a nemzetiségek ünnepének a kerületben nagy hagyománya van. További részletek a fesztiválról a Facebook oldalon olvashatók.
1: Június 14-én Dusnokon mutatják be Tamaskó Eszter, te édesajkú Rácz falu Dusnoki történetek című kétnyelvű kötetét. A könyv a magyarországi rácz-horvátok életéről szóló történeteket, fényképeket és visszaemlékezéseket tartalmaz. A szerző célja, hogy megőrizze a helyi közösség kulturális örökségét.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, nemzetközi elismerésben részesült Alekszov Ljubomir, a szerb közösség közelmúltban nyugdíjba vonult korábbi szószólója. A Vukovár és környéke önkormányzatainak közös tanácsa, amely egy szerb szervezet ismerte el a magyarországi és horvátországi szerbek együttműködése területén végzett, több éves kiemelkedő munkásságát. A díjátadó ünnepség után Mandić Predrag kérte mikrofonhoz a kitüntetettet.
1: Nyilván minden jó szó és minden elismerés jól esik az embernek. Nem számítottam rá, megmondom őszintén, hogy éppen a horvátországi közösség lesz, aki megköszöni a sok évtizedes közösségért végzett munkámat. Ezek szerint van, aki ezt jónak értékeli, és hát nagyon örültem. Függetlenül attól, hogy ki kapta meg, vagy hányan kapták meg, ha az ember megkap egy ilyen plakettet, egy ilyen elismerést, annak nyilván örül. Itt ez az elismerés több ok miatt is került talán én hozzám. Egyrészt ugye mi évtizedek óta együttműködünk, hisz valamikor egy ország nemzetiségét alkottuk, aztán most ugye két szomszédos országban élünk, tehát nem csak a geográfiai, földrajzi közelség köt minket össze, hanem ugyanazok a feladatok, problémák vannak, illetve jó magam, illetve a magyar kormány segítségével itt megújult egy kereszt is Vukovár környékén, ami mindenképpen fontos az itt élő ortodox szerb nép és az itteni hagyományok megőrzése érdekében.
2: Ez a kereszt a valamikori optánsok emlékére lett emeltetve, azoknak az emlékére, akik éppen Magyarországot hagyták el az első világháború után.
1: Az első világháború utáni zavaros lakosság cserék idején került egy nagyobb létszámú szerb közösség az akkor formálódó Jugoszlávia területére, avval a vágyal és szándékkal, hogy itt a saját anyanemzetükkel együtt élhetnek egy országba. Nyilván a történelem alakulása mást hozott az ő életükben is, de ezt a keresztet ők emelték, és mindenképpen a kereszt az mindig méltó jele egy közösség életének, illetve a keresztény hagyományoknak is, és itt én nagyon örülök neki, hogy ezt a magyar kormány is felismerte, és nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatta. Így mondhatnék úgy, hogy Magyarországnak köszönhetően áll ez a kereszt most Vukovárnál.

0: Az Országos Szlovák Önkormányzat Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítványa szakmai díjakról dönt, egy közösségi és jogi támogatóirodát működtet, és a hazai szlovák fiatalokat is támogatja. A felsőoktatásban tanulók a budapesti szlovák szakkollégium munkájába kapcsolódhatnak be, míg a tehetségprogram azért jött létre, hogy az általános iskolásokat ösztönözze arra, hogy valamelyik szlovák gimnáziumban folytassák tanulmányaikat. Az alapítvány múlt heti kuratóriumi ülésén Bencsik János kollégánk járt.
1: A legfontosabb talán az, hogy az úgynevezett tehetségekért program folytatódjon. Mi a célja ennek a programnak? Az alapítvány titkára Lázár Erika.
2: Minden évben kétszer kerül kiírásra ez a felvételi felhívás, amelybe a szlovák nemzetiségi általános iskolák 7.-8. tanulói jelentkezhetnek, akik vállalják azt, hogy maximum 2 évig dolgoznak ebben a programban, mentortanárukkal együtt, szülőbeleegyezésével, és teljesítik azokat az ösztöndíj szabályzatban előírt feltételeket, amelyek közül az egyik legfontosabb az, hogy elérik a 4 átlagot, illetve szlovák nyelv és irodalomból minimum 4 átlagot, és megírják, elkészítik fél évente a beadandó feladatokat, versenyeken vesznek részt, bekapcsolódnak a nemzetiségi életbe ott a helyi közösségekben, és ezt leigazolja az iskola számukra, vagy országos versenyeken díjakat nyernek, bekapcsolódnak. Tehát azokat a gyerekeket karolja fel ez a program, akik a szlovák nyelvtanulást az általános iskola 8 év tanulása után szeretnék tovább folytatni szlovák gimnáziumban. Ugye erre 2 gimnázium nyitott, mégpedig a budapesti szlovák tannyelvű gimnázium és a Békés Csabai 2 nyelvű szlovák nemzetiségi gimnázium, tehát oda várjuk a tanulókat. A tanulók az ösztöndíjat akkor kapják meg, hogyha a gimnázium igazgatója szeptemberben igazolja azt, hogy tanulói jogviszonyt létesítettek az iskolával. A mentorok pedig a 2 éves munka után akkor is megkapják a munkájuk után járó ösztöndíjat, hogyha a tanuló megváltoztatja a szándékát, és esetleg nem iratkozik be a gimnáziumba.
1: A mostani kiírásban meddig jelentkezhetnek az érdeklődők és hol?
2: A nyári kiírás az június 30-a a határidő, tehát 2026. június 30-a, és közzétesszük az alapítvány honlapján, ez az mszk@slovaci.hu, a Ludove Noviniban, és e-mailben elküldjük a nyelvoktató és a 2 nyelvű iskoláinkba is. Tehát felhívjuk az igazgatók, a pedagógusok figyelmét arra, hogy ilyen lehetőség van.
1: A budapesti szlovák szakkollégium felhívást tett közzé a mai napon. Milyen céllal? Rányánszky György igazgató.
3: 10 férőhelyünk van Budapesten a szlovák iskola épületében, 2 ágyas szobákban, saját fürdőszobával, és ide várjuk szlovák nemzetiségi hallgatók és leendő budapesti hallgatók jelentkezését. Nem elvárás a szlovák nyelvtudás, sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy tartozzanak a közösségünkhöz, és érdeklődjenek a nyelvünk és a kultúránk iránt, és bármilyen szakos hallgató jelentkezhet a kollégiumba. Ettől függetlenül természetesen örülünk annak, hogyha leendő pedagógusok, szlovák szakosok is jelentkeznek hozzánk, de az ajtónk az mindenki számára nyitott.
1: Elsősorban a lakhatás miatt jelentkeznek, gondolom én, de nagyon fontos a közösség. Milyen programokkal várják a hallgatókat?
3: Az a tapasztalatom, hogy alapvetően első körben valóban a lakhatás miatt jelentkeznek, de amiután jobban megismerik egymást a hallgatók, akkor igénylik azt, hogy ennek a közösségnek akár a későbbiekben is a részesei maradjanak, és ezt igyekszünk elősegíteni. Egyrészt szakmai programokkal, tehát amikor a kollégiumban mondjuk előadókat hívunk, vagy elmegyünk egy tanulmányi útra, de azt veszem észre, hogy olyan kis mikroközösségek jöttek létre a kollégium falain belül, hogy ők akár elmennek külön nyaralni, tehát hogy a szabad idejüket is együtt töltik, nem csak a kollégiumi foglalkozásokon találkoznak.

0: láska je správne riešenie.
1: A békéscsabai román ortodox hívők, valamint sarkadi, gyulai és pusztaotlakai vendégeik május 17-én a húsvét utáni 6. vasárnapon a Szent Liturgia után egy koncerten is részt vehettek. A rendezvényt a békéscsabai Szent Anna Ortodox Kulturális Egyesület szervezte, a város román önkormányzatával együttműködve. Szorina Lupsa és Adrián Gurő aradi énekesek koncertje után Bauer Ádám kérdezte a csabai templom parókusát, valamint Poyendán Gergőt, a békéscsabai román önkormányzat egyházi ügyekért felelős képviselőjét, aki egyébként maga is énekelt. Az egyik előadott dal éppen szülőfaluja, Mékerék ismert dallama volt.
2: Bucurie mare pentru mine personal și pentru biserica aceasta pentru realizarea ce am înfăptuit-o.
3: Nagy öröm nekünk, hogy Andrei Gurău szólista, aki teológiát végzett, és aki pár éve még itt, a mi templomunkban is énekelt egy ideig, most visszatért, és megörvendeztetett minket egy szép koncerttel. Romániában van neki egy zenekara, amellyel népzenét játszik. Most is énekelt volna az egyházi énekek mellett népdalokat. Az eső azonban megakadályozta, hogy a templomkertben legyen a koncert, és ezért itt bent a templom falai között főleg egyházi dalokat adott elő Simona Lupsa énekesnővel. Az idén még bepótoljuk, ami most elmaradt. A nyáron vagy valamikor az ősszel megint eljönnek, hogy a szép román népdalokat is elénekeljék nekünk.
2: Vom face o ediție extinsă încă în vara aceasta. Vom avea din nou oaspeți.
3: Mondja Aurel Raul Bătrân, atya, a békéscsabai román ortodox templom lelkipásztora.
4: Nagyon örültünk, hogy ilyen sok hívő érkezett hozzánk, és bízom benne, hogy ez a tendencia, ez a jövőben is látható lesz. Valójában ugye a Szent Anna Román Ortodox Kulturális Egyesület szervezésével, illetve természetesen a román önkormányzat együttműködésével kettő vendégünk volt, Szorina Lupsa, illetve Andrei Gurău, nagyon szép egyházi énekeket adtak elő, ugye teljesen a cappella is tényleg a legfontosabb énekeket hallhattuk, tényleg mindenkinek szívéhez szólt, és a hívők külön is lehetett látni, hogy együtt rezdülnek a fiatalokkal, hiszen a nagyon fiatal énekesekről beszélünk, 22-24 évesek még.
3: Igazából most beszorultunk a templom falai közé az időjárás miatt, és egyébként meg, ha kint lett volna ez a koncert, minikoncert, akkor meg népdalokat, meg világi dalokat is énekeltek volna, de most a helyzet megkövetelte, hogy ezeket a szép egyházi énekeket és ortodox dalokat hallgassuk az előadásukba, de azt hiszem senki nem bánta.
4: Abszolút, szerintem még úgy is fogalmazhatnék, hogy talán jó, hogy

0: alakult, hiszen szerintem a lélekhez szóló dallamok, énekek elsősorban ugye a egyházi dallamoknak a megismerése a hívők számára szerintem fontos szempont, hogy egy picit belelássunk ebbe az irányba is. Aztán a jó idő érkezésével egy picit ki tudunk kacsintani a világi zene felé is. Természetesen ugye itt is azért hallhattunk ugye nagyon szép keserves dallamokat. Ugye André Mékeriki dallamot is énekelt.
1: Ez meglepetés volt neked? Ez
0: természetesen igen, hiszen mondta, hogy egy Mékeriki dallamot fog előadni számunkra, és kíváncsian vártam, hogy melyik lesz ez a dal. Hát ugye az a dal volt, amit én is nagyon szívesen énekelek, illetve hát kiskorom óta ismerem a Susiruna Dao Carne című esti nótát, dallamot. Úgyhogy hát André nagyon sajátos stílusban adta elő, ugye hallításukban gazdag énekről van szó, tehát André teljes mértékben az emberek szívéhez szólt, és bízom benne, hogy még több meglepetés fog nekünk okozni, vagy ők ketten így nekünk.
1: Beszéltem a lelkipásztorral is, aki azt mondta, hogy lesz folytatása ennek, éppen azért, mert most csak a templomban tudtak énekelni a vendégek, és valamikor a nyár folyamán, vagy az ősszel, de mindenféleképpen 2026-ban még vissza fognak térni, és akkor egy nagyobb koncertet is fognak adni Békés Csabán.
0: Hogyha minden szépen alakul, akkor egy picit vidámabb énekek is felcsendüljenek, hogy egy picit más embereket is megszólítsunk. Reméljük és bízunk benne, hogy ez is meg fog valósulni.

0: Túlsó part címmel nyílt Budapesten kiállítás, amely a horvátországi Prvid szigetén működő Charlotta Lavanda művésztelep keretében jött létre. A tárlatot az S4 kulturális központban Szentgyörgyvölgyi Gábor, Budapest 5. kerületi önkormányzat, emberi jogi nemzetiségi egyházügyi és kulturális bizottságának elnöke, valamint Mladen Andrić, Horvátország magyarországi nagykövete nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a művésztelep nem csak híd Horvátország és Magyarország között, de emellett Horvátország természeti és kulturális értékeit is bemutatja. A megnyitón Krunoszláv Agatić harmonika művész muzsikált. Pavlekovics András a kiállítás kurátorát, Faltis Robertát, valamint Lukács Máriát, az 5. kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdezte.
1: Éve van ez az alkotótábor. Tulajdonképpen egy-két emberrel indul, de hát most már úgy van, hogy tényleg százan is vagyunk egy nyáron, több turnusban, és különböző tematikával. Van egy ilyen általános művészeti tábor, aztán van külön grafikusoknak, meg van selyemfestő, és ami a jó benne, hogy mindjárt lehetőségünk nyílik kiállítani is, tehát ott helyben készült alkotásokat helyi kiállításon tudjuk bemutatni, ami nagyon inspirál a résztvevőknek. Prvid szigeten, Bodicével szemben. Prvid, a horvátok körében nagyon ismert sziget. Aki még nem járt arra, nem nagyon tudják, és ami a varázsát adja többek közt az, hogy egy autómentes sziget. És ez egy olyan szabadságot biztosít, azt gondolná az ember, hogy autó nélkül nem lehet élni, de le kell tenni az autót, és ott sétálni kell, és látni, és érezni a természet közelségét.
2: Lukács Mária az 5. kerületi horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke.
3: A túlsó part volt a kiállítás címe, ez Nagy László verséből adódott, és hát ugye szó szerint lehet érteni ott, aki a nyári alkotótábor helyszínén, Prvid szigetén Horvátországban, mert egy szigetnek bármelyik oldalára megyünk, annak minden oldalának van túlsó partja, és hát szó szerint is meg természetesen átvitt értelemben is érthető. A túlsó part ez esetben véleményem szerint most azt jelenti, hogy azok az alkotások, vagy az alkotások egy része, ami ott született, az most itt van Budapesten egy kiállítóteremben kiállítva.
2: Hogy kerültek önökhez a képek, illetve a művészek?
3: A Lipótvárosi Horvát Önkormányzatnak, vagyis hát az 5. kerület horvát önkormányzatnak már 16 éve nagyon jó kapcsolata van a Charlotta Lavanda alkotótáborral. Az alkotótábor vezetői minden évben rendeznek Prvid szigetén Horvátországban 4 hetes alkotótábort, minden hétnek más tematikája van, és az ott született alkotásokból, és azoknak az embereknek a munkájából került kiállítási anyagunk közgatásra, akik szeretik Horvátországot.
2: Lipótváros egy igen színes kerület, hiszen 11 önkormányzata is van, ami még jobban színesíti. Önök mit adnak, illetve mit kérnek az önkormányzattól?
3: Hát igen, 11 nemzetiségi önkormányzat létezik az 5. kerületben. Mindenkinek megvan a saját adottsága, a saját kultúrája, és annak megfelelő szervezi a programjait. Mi szeretünk együttműködni nem csak a budapesti horvátokkal, hanem szeretjük integráltan kezelni a programjainkat és annak szellemében megszervezni, hogy nyitott legyen bárki számára.
2: Nem csak az S4-ben, hanem több galériában is kiállítottak, kiadtak fotóalbumokat, és így egy örök emlék marad.
3: Ugye tavaly volt 15 éves jubileuma, úgymond az együttműködésünknek a Charlotta Lavanda alkotótáborral, amikor a retrospektív kiállítást szerveztünk, és ez alkalommal egy nagyon szép képzőművészeti albumot is kiadtunk.
2: Az elnök asszony naplójában milyen rendezvények, események, tervek szerepelnek még az év végéig?
3: Most nyáron mi is pihenünk egy kicsit, de hál' Isten önkormányzatunk az támogatásából nagyon sok program megvalósítására van lehetőségünk. Van őszre már programtervezetünk.
2: Volt egy pályázatok is fiatalok számára. Anyanyelven kellett alkotni.
3: Irodalmi pályázatot jelentettünk meg. Általános iskola felső osztályai számára, gimnazisták számára és egyetemi felsőoktatási intézményben nyelven tanulók számára. Sajnos nagyon kevesen írnak anyanyelven költészetet, szép irodalmat, esszéket. Nagyon kevés pályamunka érkezett be, de azért sikerült két nagyon ügyes középiskolás lány díjaznunk, és ezből mindenki vonja le majd a következtetést, hogy hol kell ráörösíteni arra, hogy minél több fiatal anyanyelven írjon verseket, szép irodalmat, egyebeket.
0: A kiállítás az S4 Kulturális Központban, a Semmelweis utca 4 szám alatt, Budapest 5. kerületében június 13-áig látogatható. Több mint 150 alkotás tekinthető meg.

0: Családi muzsikálással zárjuk mai adásunkat. A Papper család kertjéből mindig zeneszó hallatszik, vagy a harmonikák hangját hallani, vagy a rádióból szólnak a sváb dallamok. Pappert Gábor és lánya Anna együtt muzsikálnak, és lassan az egész országban ismerté válnak. Arnold Krisztina nemrégiben ellátogatott a zenész család otthonába, nem csak az eddigi koncertélményekről, de a jövő terveiről is beszélgettek.
1: Itt vagyunk Szálka mellett, egy nagyon-nagyon szép környéken, egykor egy sváb település volt, innen származik Pappert Gábor. Hogyan jött a szeretet, a zene szeretete, illetve a harmonika?
2: A szüleimtől és a nagyszüleimtől, főleg a nagypapától, aki nagyon szerette a sváb zenét. Mindig hallgattuk a német rádiót annak idején, amikor gyerek voltam. Emlékszem még a rádióra is, amin fogtuk, még talán meg is van valahol. Ha nem a rádióban, akkor pedig az autóban kazettán, mert akkor már volt kazetta, és ezeket valahogy sikerült összegyűjtenie, és mindig ment a sváb zene benne.
1: A harmonika hogyan jött önnek?
2: Hát az egy szerelem volt első hallásra, hogy úgy mondjam, mert nagyon megfogott a hangja, amikor a zenében meghallottam. Mindig kerestem a hangját, hogyha csak fúvósok voltak, akkor is kerestem, mikor szólal meg a harmonika. Egy nagyon komplex hangszer, a jobbkéz és a balkéz játék különböző, de mindenféle zene számot el lehet vele játszani, és egy komplett hangszer, tehát önállóan is megállja a helyét a zene világban.
1: Zeneiskolában tanulta, vagy egyedül?
2: Egyedül is volt egy zenetanárom, de nem zeneiskolai keretek között, ezt most így átutólag sajnálom, de hát akkor ez adta a sors. Nagyon sokat tanultam magamtól, CD-kről, kazettákról, gyűjtöttem kottákat. 1990-től már megalakulásuk óta játszom a Szálkai Német Nemzetiségi Kórusnak, és ott is nagyon sokat tanultam öreg svábasszonyoktól, amiket ma is játszunk, számokat van, vagy 100 dal, amit játszunk.
1: De nem csak a magyarországi német népdalok szerepelnek a repertoárban.
2: Igen, nagyon kedvelem az Oberkleiner muzikot, a szlovén számokat, főleg most, hogy kombos harmonikán is játszunk a kislányommal, Annával. Onnan is tanulunk, külföldről tanulunk, külföldi tanárunk van, szoktunk online órákat venni tőle, de most már harmadik ízben sikerült kimenni hozzá jobb Dél-Tirolban egy intenzív kurzusra, ami nagyon sokat segít, sok számot is tanulunk, de nagyon jó benyomások vannak ott, nagyon jó érzéseket hozunk haza.
1: Nem csak egy, és nem csak két harmonika van itt a háztartásban.
2: Hát igen, körülbelül 14 sikerült most már. Mondhatom, hogy egy gyűjtemény, bár nem gyűjteménynek indult, hanem hát ugye az ember egyiket szerzi a másik után, és nem ad el egyet, és akkor csak szaporodik. De hát ugye megvan az én kezdő harmonikám is, amin kezdtem, aztán az már nagyon öreg, és már van másik is, amin jelenleg játszom. Aztán elkezdett érdekelni a gombos harmonika, akkor volt, hogy kaptam is, mert tudták, hogy szeretem, és hogy tudok talán valamit vele kezdeni, mert adott esetben az ott család, akitől kaptam, az nem, mert hogy találták, és hogy viseljem gondját én a harmonikának, így jött egyik a másik után. És hát amikor a kislányom is elkezdett harmonikázni, akkor ugye ezek a harmonikák neki nem voltak jók méretben, mert nehezek is, nagyok is, ezért akkor kellett neki gyerekharmonikát vásárolni, és hát ez van mind a kettőből, játszik billentyűs harmonikán, zongora billentyűs harmonikán is, meg gombos harmonikán is most már, úgyhogy így megszaporodtak.
1: Jött a rengeteg felkérés. Milyen a színpadon állni a kislánnyal együtt?
2: Hát ez egy hihetetlen jó érzés, meg lehet, hogy el is érzékenyülök közben megint. Igazából úgy volt, hogy Anna azért kezdett zenélni, hogy ne legyen apa egyedül a színpadon. Aztán most már úgy van, hogy én megyek vele, mert hát az Annára nagyon kíváncsiak az emberek, mert egy nagyon tehetséges kislány, és egyre többet szerepelünk a színpadon, minél többet vagyunk, annál természetesebb egy színpadon való szereplés, bár ő azt mondja, hogy a életében nem izgult még. Ez egy nagyon hálás adottság. Nagyon szeretetteljes környezet vesz mindig körbe minket, bármerre megyünk, és nagyon szívesen megyünk sok felé.

0: Papert Anna vagyok, és 8,5 éves vagyok.
1: És miért szeretsz te harmonikázni, mondd csak?
0: Hát, hogy nagyon szép a hangja, és nagyon jó vele játszani.
1: Na és mi a kedvenced? Van már kedvenc nótád?
0: Igen.
1: Na és melyik az?
0: A Lucia cukfárt a gomboson.
1: És milyen az, amikor a színpadon állsz?
0: Nagyon jó érzés.
1: Nem izgulsz?
0: Nem.
1: Mindig tapsolnak, azt szereted?
0: Igen.
1: Na és hogy van a gyakorlással? Mennyit kell gyakorolni? Naponta? Egy kicsit?
0: Igen.
1: Most nyáron is?
0: Igen.
1: És ez hogyan zajlik akkor? Nézed a kottát, vagy hallgatod a zenét? Hogyan gyakorolsz?
0: Hát, amíg nem tudom pontosan a dalt, akkor kottából nézem. Ha már tudom, akkor fejből játszom.
1: És mit szeretnél egyszer? Nagy harmonikás leszel? Nagy leszel?
0: Nem tudom még.
1: Na jó, de akkor visszajövünk, és megkérdezem még egyszer. Jó lesz?
0: Jó.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak Alekszov Gyubomir volt szerb szószóló elismeréséről, a szlovák fiatalokat támogató lehetőségekről, a békéscsabai román ortodox templomban rendezett koncertről, a horvát Charlotte Lavanda művésztelep budapesti kiállításáról, valamint az egyre nagyobb sikerrel harmonikázó Pappert családról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Kis Mónikát hallották.

Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

Mariának. Volodymyr Szoszyura, ukrán költő verse. Fordította Tandori Dezső. Mind, ami szerelem volt a nagy ég alatt, összead. S ami van, és még lehet, sötétség az. De vágyam, mint a nap. Nem ismertek még íjfényt emberek. Szedd össze az ég minden csillagát, más mennyek napjait gyűjt seregestül. Szerelmem fényesebben tűz le rád, évmilliók lángjánál örökebbül. Tédd le messzi bolygók virágait, mik ott ringnak csillagközi szelekben. Szerelmem, meglásd, sokkal édesebben bódít, öröklét ízére tanít. Gyűjts ide minden korból szépeket, hosszú sorban vonuljanak előttem, hogy Mariát egyért is elcseréljem. Ó, nékik nem zengek íj éneket. És a szemükből egyetlen sugár hasít is hatalmasan a szívembe. Nem bírhat engem elbűvölni már, mert csak tekintetedre vágyom egyre. Ó, mely csillagról röppentél ide? Ó, hogy a dal feléd így dúsan árad. Világíts nekem, nappalok szíve. Maradj meg tűntöm örök csillagának.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

A Midro zenekart 2001-ben alapították görög és magyar fiatalok, hogy megoszthassák mindenkivel azt az örömöt, amit a görög zene és tánc ad nekik gyermekkoruk óta. Hangszerelésük leginkább a görög taverna zenére jellemző. Szóló hangszereik a buzuki és a tangó harmonika, a kíséretet pedig a darbuka, a basszusgitár, a gitár és a szintetizátor adja. Repertoárjuk felöleli a görög zene legtöbb stílusát.

táncházaikkal kulturált szórakozási lehetőséget biztosítanak minden korosztálynak. Alapításuk óta több mint 1400 alkalommal léptek színpadra. A hazai és külföldi zenei fesztiválokon kívül állandó fellépői a görög táncházaknak, vacsoraesteknek, nemzetiségi műsoroknak és görög-magyar lakodalmaknak.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

Ma emlékezik meg az Örmény Apostoli Egyház Szent Ecsmiadzsin ünnepéről és világosító Szent Gergely kiszabadulásáról a mélyveremből. Vagarsapat nem csak Örményország ősi városa, hanem a kereszténység bölcsője is. Vagarsapat világosító Szent Gergelyhez és Tördát király nevéhez is kapcsolódik. Világosító Szent Gergely elmeséli álmát Tördát királynak, és beszámol arról, hogy a templomot ott kell felépíteni, ahová az egyszülött a látomásban leszállt. A legendárium szerint világosító Szent Gergelynek látomása volt. Az ég megnyílt, és az égből egy fénysugár hullott a földre. A fénysugár megjelenését angyalok kara követte. Mögöttük egy emberi arc tűnt fel. Kezében aranypallós tartott. A látomás Vagarsapat irányába mutatott. Ekkor a pallós lecsapott a földre, a föld megnyílt, és mélyéből felhangzottak a pokolból feltörő jajkiáltások. Majd egy aranyból készült állvány, egy oltár jelent meg azon a helyen. Az oltárról lángoszlop világított. Mögötte az égi takaró fölött egy kereszt csillogott. Gergely szemei előtt megjelent egy angyal, aki értelmezte a látomást. Az emberi arc az Úr, az épület, amelyet kereszt díszít, a kereszt védelme alatt álló egyetemes egyházat jelenti, Krisztus kereszt halálára emlékeztetve. Ez a hely legyen az ima helye. Hajolj meg az isteni kegyelem előtt, amelyet mutatott néked az Úr, és építs ide templomot. Gergely látomása helyén templomot építetett, melyet Ecsmiadzsinnak neveztek el. Ecsmiadzsin örményül egyszülöttet jelent, azaz Jézus Krisztus. A látomás időpontja 302 volt. Tördát király elfogadja világosító Szent Gergely kérését. Asen királynő és a királynővére Hoszrovandut is támogatja a kérést, és részt vesznek a megvalósításban. Tördát király felépítette az ókeresztény művészet egyik emlékművét, az Ecsmiadzsin székes egyházat. Szent Ecsmiadzsin 303-ban épült, és az örmény építészet egyik legrégebbi emléke, valamint Európa legrégebbi keresztény temploma. A székesegyház belsejében a főkupola alatt található egy hagyományos asztal, az úgynevezett leszálló asztal. A katedrális építésének befejezése után világosító Szent Gergely lett az első katolikus. Világosító Szent Gergelyt 18 katolikus követte 453-ig, amikor is a politikai körülmények arra kényszerítették az örmény egyházat, hogy az anyaszéket Dvinbe költöztessék. 10 évszázaddal ezután, 1441-ben az anyaszékes egyházat ismét áthelyezték Ecsmiadzsinba, ahol ma is áll. Fennállásának 17 évszázada alatt a székesegyház számos átépítésen esett át, amelynek eredményeként eredeti formái jelentősen megváltoztak. A Vagarsapat és Ecsmiadzsin nevek szorosan összekapcsolódtak az örmény nép történelmével, és néma tanúi lettek a múltbéli emlékeiknek és eseményeiknek.